想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，想开，